Ko će posle tebe dušu da mi spasi? Možda je to ljubav,

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

What?

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Hét óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
1: Bomax.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: programajánló.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: When I was six years old, I broke my leg.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei.
2: A Panorádióban.
3: Reklám.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
3: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
6: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
5: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz székesegyházban 17 órától.
6: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
5: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
6: 21 órától népünnepély.
5: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
7: Média támogató a Pannon RTV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
8: 8 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Reklám.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.

0: Gel sen bereti arabana nakam mindenki jött nézi az utcán Isten a klubnál Lúrvák rázzák a pultnál Három pia bekészítve úgy várnak minket
1: Érezd a zenét Érezd a pillanatot Panorádió A te hangod

0: programajánló.
1: Szent István nap és új kenyér ünnep Magyar Kanizsán. Augusztus 16-án ismét megtelik élettel a város főtere. Koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, kiállítás, vidámpark és gazdag gasztronómiai kínálat vár mindenkit. Fellép a Panna Bálzenekar és Király Linda. Az ünnepi kenyérszegés este 7:30-kor kezdődik, amelyet Dániel Fi fantasztikus koncertje követ. A rendezvényt idén is tűzijáték zárja. Ünnepeljük együtt államalapító Szent István királyunkat és az új kenyeret augusztus 16-án Magyar Kanizsán.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a 7 napot!
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
9: Jó helyen jársz. Panorádió 91.5.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend. Szabadka. 024-561-112 www.nordent.rs
4: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Az autóban.
7: Vagy bicajon.
6: Pannon Rádió. A legjobb utitárs.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával. Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interiőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

Pannon Rádió. Rólad szól.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
0: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

0: programajánló.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Mit szólnál egy űrutazáshoz, anélkül, hogy elhagynád a Földet? Augusztus 11-én és 12-én a budapesti Space Hungary virtuális űrszimulátora érkezik Szabadkára, a magyar tannyelvű tanítóképzőkar aulájába. Egy 10 perces, izgalmas űrkaland vár kicsikre és nagyokra, 9 és 16 óra között. A részvétel ingyenes, csak a kíváncsiságodat hoz magaddal. Szervező az Északbácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete.
5: Média támogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
6: 10 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Beke Róbert. Rekordokat döntő hőhullám sújtja Európát, több országban 40 Celsius fok fölé emelkedett a hőmérséklet, közben az aszály, az erdőtüzek és a vízhiány egyre komolyabb terhet jelentenek. Ausztriában történelmi melegrekord született, 41,2 fokot mértek, ami az országban valaha regisztrált legmagasabb hőmérséklet. A hőség Olaszországban is komoly egészségügyi kockázatot jelent, valamennyi nagyvárosban a legmagasabb szintű hőségriasztást rendelték el. Németországban az apadó folyók, köztük a Rajna, alacsony vízszintje veszélyezteti a hajózást és az ipari ellátási láncok. A csökkenő vízállás miatt egyre nehezebbé válik az áruszállítás, ami az egész gazdaságra hatással lehet. Franciaország délkeleti részén továbbra is magas az erdőtűz veszély. Magyarországon az Aszály és a Duna rendkívül alacsony vízállása energiatermelést is súlyosan érinti. A paksi atomerőmű termelését jelentősen vissza kellett fogni, ezért a kormány a lakosságot és a nagyobb ipari fogyasztókat takarékosságra kérte. Budapest éjszakai minimum hőmérsékleten rekordot döntött, 28 fok alá sem csökkent a hőmérséklet. Szerbiában több helyen erdőtüzek pusztítanak, miközben a hőmérséklet megközelíti a 40 fokot. Szerbia támogatja Ukrajna területi integritását, mint ahogy Ukrajna is Szerbiájét. Ez hangzott el azon a tárgyalások után, amelyek Alekszandar Vučić és szerb és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök folytatott Belgrádban. A két államfél először négy szám közt egyeztetett, majd a szerb és az ukrán delegációk plenáris tárgyalása következett. A megbeszélések középpontjában kétoldalú kapcsolatok fejlesztése, valamint a gazdasági, kereskedelmi és energetikai együttműködés állt. A találkozó után memorandumot írtak alá az állategészségügy és az élelmiszer biztonság terén folytatott szerb-ukrán együttműködésről. Dr. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli Magyarország köztársasági elnökének a TISZA frakció. A döntést titkos szavazással hozták meg. Dr. Baka András több évtizedes jogászi és bírói tapasztalattal rendelkezik. 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt, 2009-ben pedig a legfelsőbb bíróság elnökévé választották. Magyar Péter, magyar miniszterelnök Facebook posztjában azt írja, Dr. Baka András egész pályafutása során kiállt a jogállam és a bírói független mellett. A pártvezetés 10 jelölttel tárgyalt, közülük 3-at terjesztett a frakció elé, amely végül Baka mellett döntött. A Magyar Országgyűlés augusztus 11-én szavaz az államfő személyéről. Hétfőn kezdődnek a tárgyalások a jövő évi minimálbérről Szerbiában. A munkacsoportban a szerb kormány, a reprezentatív szakszervezetek és a munkáltatók képviselői vesznek részt. Dragan Todorović, a Szerbiai Független Szakszervezetek Szövetsége tárgyalócsoportjának tagja elmondta, kétszámjegyű minimálbér emeléshez ragaszkodnak, de a pontos követelésüket egyelőre nem határozták meg, mert előbb megvárják a kormány erre vonatkozó tervét. Todorović szerint kétszámjegyű emelésre már csak azért is szükség van, hogy teljesülhessen az a korábbi célkitűzés, amely 1400 eurós átlagfizetésről és 640 eurós minimálbérről szól 2027-re. Megkezdődött az MNT hivatalos nyelv és írás használati stratégiájának közvitája. A dokumentum 2029-ig lesz érvényben. Célja, hogy tovább erősítse a magyar nyelv használatának lehetőségeit. Fremond Árpád, a tanács elnöke Facebook bejegyzésében azt írta, fontosnak tartja, hogy a dokumentum ne csak szakmai anyag legyen, hanem a vajdasági magyar közösség tapasztalataira és igényeire is épüljön, hiszen anyanyelvünk, identitásunk egyik legfőbb meghatározója. A közvita szeptember 7-éig tart, az észrevételeket az office@mnt.org.rs címre lehet elküldeni. Személyes vita is lesz, melynek időpontját a későbbiekben közlik, a dokumentumot az MNT honlapján olvashatják.
3: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fokot mérnek, folytatódik a brutális hőség, mai szinte megszakítások nélküli napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet csúcsértéke 36 fok. Hétfőn sem változik az időjárás, marad az erős napsütés és kánikula.
1: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: Reklám.
0: A Grand és a DTL megjutalmazza önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.
9: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
1: Bomax.
3: Műsorajánló.
10: Amikor a zene is önmagát kereste.

0: Reklám.
1: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: with it. Reklám. Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
1: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
0: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
1: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Új

Ki az, aki tudja, merre fúj a szél? Ki az, aki tudja, hol talál a holnap? Ki lesz majd, aki biztos elkísér? Ha majd rossz napokon félelmek elrabolnak? Nem volt még, aki nem hibázta el. Nem volt még, aki semmit nem veszített. Amit féltünk, olyan könnyen illan el. Lehet megíget, amit

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
0: 11 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. Rekordokat döntő hőhullám sújtja Európát, több országban 40 Celsius fok fölé emelkedett a hőmérséklet, miközben az aszály, az erdőtüzek és a vízhiány egyre komolyabb terhet jelentenek. Ausztriában történelmi melegrekord született, 41,2 fokot mértek, ami az országban valaha regisztrált legmagasabb hőmérséklet. A hőség Olaszországban is komoly egészségügyi kockázatot jelent, valamennyi nagyvárosban a legmagasabb szintű hőségriasztást rendelték el. Németországban az apadó folyók, köztük a Rajna alacsony vízszintje veszélyezteti a hajózást és az ipar ellátási láncokat. Magyarországon az aszály és a Duna rendkívül alacsony vizállása az energiatermelést is súlyosan érinti. A paksi atomerőmű termelését jelentősen vissza kellett fogni, ezért a kormány a lakosságot és a nagyobb ipari fogyasztókat is takarékosságra kérte. Budapest éjszakai minimum hőmérséklete is rekordot döntött, a fővárosban 28 fok alá sem csökkent a hőmérséklet. Szerbiában pedig több helyen erdőtüzek pusztítanak, miközben a hőmérséklet megközelíti a 40 fokot. Dr. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli Magyarország köztársasági elnökének a Tisza frakció. A döntést titkos szavazással hozták meg. Dr. Baka András több évtizedes jogászi és bírói tapasztalattal rendelkezik. 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt, 2009-ben pedig a legfelsőbb bíróság elnökévé választották. Magyar Péter miniszterelnök Facebook posztjában azt írta, Dr. Baka András egész pályafutása során kiállt a jogállam és a bírói függetlenség mellett. A pártvezetés 10 jelölttel tárgyalt, közülük 3-at terjesztett a frakció elé, amely végül Baka mellett döntött. A Magyar Országgyűlés augusztus 11-én szavaz az államfő személyéről. Szeptember közepén vagy második felében nyílhat meg az a dróngyár Szerbiában, amelyet izraeli partnerekkel együttműködve hoznak létre, jelentette be Alekszandr Vučić. A szerb köztársasági elnök a Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel közösen tartott belgrádi sajtótájékoztatón közölte. A tervek szerint szeptember 15-e vagy 20-a körül nyitják meg az üzemet. Mint mondta, Ukrajna jelentős tapasztalatokkal rendelkezik ezen a területen, és saját dróngyárai vannak, de ezt a gyárat nem az ukránokkal, hanem az izraeliekkel közösen nyitják meg. Megkezdődött az MNT hivatalos nyelv és írás használati stratégiájának közvitája. A dokumentum 2029-ig lesz érvényben. Célja, hogy tovább erősítse a magyar nyelv használatának lehetőségeit. Fremond Árpád, a tanács elnöke Facebook bejegyzésében azt írta, fontosnak tartja, hogy a dokumentum ne csak szakmai anyag legyen, hanem a vajdasági magyar közösség tapasztalataira és igényeire is épüljön, hiszen anyanyelvünk, identitásunk egyik legfőbb meghatározója, írja. A közvita szeptember 7-éig tart, az észrevételeket az office@mnt.org.rs címre lehet elküldeni. Személyes vita is lesz, melynek időpontját a későbbiekben közlik. A dokumentumot az MNT honlapján olvashatják. 10 millió dinár támogatásban részesült Szabadka, Topolya és Magyar Kanizsa egy-egy fejlesztési projektje. Az újabb pályázati eredményekről Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke számolt be közösségi oldalán. Mint írta, a tartományi regionális fejlesztési régió közi együttműködés és helyi önkormányzati titkárság közzétette az Európai Unió által finanszírozott projektek önrészének társfinanszírozására kiírt pályázat eredményeit. Szabadkán a városháza tetőszerkezetének felújítása kerül előtérbe, Topolyán a stadion és az uszoda melletti városi park revitalizációját segíti a támogatás, Magyar Kanizsán pedig a határmenti katasztrófa védelmi együttműködést fejlesztik tűzoltóautók és tűzoltó felszerelések beszerzésére, valamint a horgosi tűzoltó otthon felújítására is lehetőség nyílik.
0: Időjárás.
6: Folytatódik a brutális hőség, mai szinte megszakítások nélküli napsütésre számíthatunk, a hőmérséklet csúcsértéke elérheti a 36 fokot. Hétfőn sem változik az időjárásunk, marad az erős napsütés és kánikula.
4: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.
0: Reklám.
2: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka, 024 555 001.
0: Pannon Rádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.

Topkor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
5: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
4: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz székesegyházban 17 órától.
5: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodó vására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
4: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
5: 21 órától népünnepély.
4: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
6: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Becker Róbert a híradó témáiból. Több helyszínen küzdenek a szabadtéri tüzekkel Szerbiában. Dr. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli Magyarország köztársasági elnökének a TISZA frakció, és megkezdődött az MNT hivatalos nyelv és írás használatának stratégiájának közvitája. Következnek a részletek. Továbbra is több helyszínen küzdenek a szabadtéri tüzekkel Szerbiában. A legnagyobb erőket a Deliblati homokpusztán vetették be, ahol a lángokat földről és a levegőből is oltják. A belügyminisztérium közlése szerint egy nap alatt 4 helikopter 26 bevetést hajtott végre a homokpuszta felett, és összesen 270 tonna vizet dobott a lángokra. A Krajevo környéki Zsarácska helységben a tüzet lokalizálták, Usztse felett pedig ellenőrzés alatt tartják. A Stolovi hegységben továbbra is oltják a tüzet, amely főként füves területeket és alacsony növényzetet érint. Nehezen megközelíthető terep miatt helikopteres beavatkozásra is szükség lehet. Szerbiában jelenleg 6 szabadtéri tűzzel küzdenek 484 ember részvételével. A magas hőmérséket és a szél rövid idő alatt is megváltoztathatja a körülményeket, ezért a tűzfészkeket folyamatosan figyelemmel kísérik. Milos Milenkovic, a tűzoltó mentő egységek igazgatóságának parancsnok helyettese.
2: Hangsúlyoznom kell, hogy rengeteg minden függ az időjárási viszonyoktól, különösen a hőmérséklettől és a széltől, így a reggel rendelkezésre álló információk később változhatnak. Ugyanakkor ismételten kiemelem, hogy minden figyelmet, erőforrást és kapacitást a Deliblati homokpusztára, a Krajevo környéki területre, illetve a már lokalizált Maglic és a Stolovi térségére irányítunk.
1: Szerbiában járt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, a két ország kapcsolatainak erősítéséről, gazdasági együttműködésről és Ukrajna támogatásáról is tárgyalt Belgrádban Alekszandar Vučić szerb elnökkel. A találkozót követően a felek több területen is együttműködést helyeztek kilátásba a két ország között. Rózsa Krisztina összeállítása.
3: Katonai tiszteletadással fogadta Volodymyr Zelenszkij ukrán elnököt Alekszandar Vučić szerb államfő. A Szerbia palota előtt a két elnök meghallgatta a szerb és az ukrán himnuszt, majd a tárgyalások helyszínére vonult. A megbeszélések először négy szemköz zajlottak, majd a két ország delegációinak részvételével folytatódtak. Vučić szerint ukrán vállalatok szerbiai beruházásai és közlekedési hálózat fejlesztése terén is lehetőség nyílik szorosabb együttműködésre. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök megköszönte Szerbiának az Ukrajna iránt tanúsított tiszteletet, valamint az ukrán nép és az ország területi integritása iránti támogatást. Ez számunkra rendkívüli jelentőségű és fontosságú, és köszönöm, elnök úr. Tegnap este is ma a kétoldalú együttműködésről, valamint olyan lehetőségekről tárgyaltunk, amelyek erősíthetik infrastruktúránkat, kikötőinket, vasútállomásainkat és vasúti hálózatunkat, ezáltal pedig gazdaságunkat és biztonságunkat is. Konkrét fejlesztési és infrastruktúrális projektek is vannak, például az ukrajnai újjáépítési projektek, amelyeket közösen valósíthatunk meg. Ez jelentős hozzájárulás lenne a meglévő munkahelyek megőrzéséhez, valamint új, tisztességes munkahelyek létrehozásához, mind Ukrajnában, mind Szerbiában. Alekszandar Vučić kijelentette, hogy Szerbia támogatja az ENSZ alapokmányát és Ukrajna területi integritását. Hozzátette, hogy Szerbia hálás Ukrajnának, amiért Kijev szintén támogatja Szerbia területi integritását. Vučić humanitárius segítséget is ígért Ukrajnának. Szerbia már gyógyszerekkel támogatja az országot, és az energetikai szektor számára szükséges berendezésekkel, különösen a téli időszakra készülve szintén segítséget kíván nyújtani. Ami véleményem szerint a legfontosabb, hogy Szerbia, és ezt elnökként én is hangsúlyoztam, hogy Szerbia támogatja az ENSZ alapokmányát és az ENSZ határozatait. Ez minden ENSZ tagállam területi integritásának tiszteletét jelenti, így Ukrajna területi integritásának támogatását is.
4: Ukrajna.
3: A találkozó részeként memorandumot írtak alá az állategészségügy és az élelmiszerbiztonság területén folytatott együttműködésről Szerbia mezőgazdasági, erdészeti és vízügyi minisztériuma, valamint az ukrán állami élelmiszerbiztonsági és fogyasztóvédelmi szolgálat között.
1: Szeptember közepén vagy második felében nyílhat meg az a dróngyár Szerbiában, amelyet izraeli partnerekkel együttműködve hoznak létre, jelentette be Alekszandar Vučić, szerb köztársasági elnök. A tervek szerint szeptember 15-a vagy 20-a körül nyitják meg az üzemet. Mint mondta, Ukrajna jelentős tapasztalatokkal rendelkezik ezen a területen, saját dróngyárai vannak, de ezt a gyárat nem az ukránokkal, hanem az izraeliekkel nyitják meg. A szerb elnök erről arra az újságíró kérdésre válaszolva beszélt, hogy tárgyalt-e Volodymyr Zelenszkijjel katonai együttműködésről. Vučić hangsúlyozta, hogy a megbeszélésen nem volt szó semmilyen katonai együttműködésről Szerbia és Ukrajna között, hozzátette ugyanakkor, hogy a háború befejezése után más lehet a helyzet. Megkezdődött a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos nyelv és írás használati stratégiájának közvitája. A dokumentum 2029-ig lesz érvényben. Célja, hogy tovább erősítse a magyar nyelv használatának lehetőségeit. Fremond Árpád, az MNT elnöke Facebook bejegyzésében azt írta, fontosnak tartja, hogy a dokumentum ne csak szakmai anyag legyen, hanem a vajdasági magyar közösség tapasztalataira és igényeire épüljön, hiszen anyanyelvünk identitásunk egyik legfőbb meghatározója, írta. A közvita szeptember 7-éig tart, az észrevételeket az office@mnt.org.rs címre lehet elküldeni. Személyes vitát is szerveznek, amelynek időpontját a későbbiekben közlik. A dokumentumot a Magyar Nemzeti Tanács honlapján olvashatják. Dr. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli Magyarország köztársasági elnökének a Tisza frakció. A döntést titkos szavazással hozták meg. Dr. Baka András több évtizedes jogászi és bírói tapasztalattal rendelkezik. 91 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt, 2009-ben pedig a legfelsőbb bíróság elnökévé választották. Magyar Péter magyar miniszterelnök Facebook posztjában azt írja, Dr. Baka András egész pályafutása során kiállt a jogállam és a bírói függetlenség mellett. A pártvezetés 10 jelölttel tárgyalt, közülük 3-at terjesztett a frakció elő, amely végül Baka mellett döntött. A Magyar Országgyűlés augusztus 11-én szavaz az államfő személyéről.
0: Sport.
1: Mintegy 1000 versenyzővel tartották meg Magyarkanizsán a 44. futó- és úszómaratont. Az egésznapos programot a Bros Gym és a Magyarkanizsa önkormányzata közösen szervezte meg. Sportolók Szerbia mellett többek között Magyarországról, Németországból és Litvániából érkeztek. Fejős Ornella és Rózsa Krisztina riportja.
3: Még a délelőtti órákban is be lehetett nevezni a sporteseményre. Majd ezt követően elsőnek az úszás vette kezdetét. Legelőször a 200-as és az 570-es távokra került sor. A zentai Fekete Hunor az utóbbira nevezett be, és harmadikként ért célba.
4: Igazából csak apukám meg a testvérem úszott, azt utána apukám elvitt engem úszni, és utána megszerettem.
5: Mennyire vagy elégedett a mostani eredménnyel, hogy harmadik lettél?
4: Hát elégedett vagyok, tavalyhoz képest elégedett vagyok.
3: Ezt követően 3 kilométeres táv következett. A sportolók 28 fokos vízben úsztak. Buják Nikoletta a nők kategóriájában elsőként ért célba, míg a magyar kanizsaiak közül Muhi Ádám teljesítette a távot leggyorsabban. Buják Nikoletta, Németország.
6: Jó volt, tetszett. Ugye most már nem tudom, másfél hete nem edzettem, mert most nyári szünetünk van. De jó volt, tetszett, még jó volt, hogy volt még egy lány, akivel tudtam úszni.
3: Muhi Ádám, magyar kanizsa.
7: Ezen a maratonon 2016 óta szinte minden évben részt veszek. Hát a teljesítményemmel nem vagyok annyira megelégedve, lehetett volna jobb is, de akkora felkészüléssel, amit idén csináltam, örülök, hogy így is sikerült.
3: Az úszást a futás követte. Elsőként a rövidebb távot teljesítők rajtoltak el, majd ezt követte a 4 és 10 kilométeres szakasz. A magyar kanizsai születésű, ám Szegeden élő Terzin Anna a 10 kilométeres távon, a saját kategóriájában a 17. helyen végzett.
8: A futásban azt szeretem, hogy egyedül vagyok, és hogy szinte egy meditatív állapotba kerülök. Plusz az, hogy kihívás a testemnek, és hogy még mindig ilyen jól bírom, ezt nagyon szeretem. A kanizsai maratonra meg azért neveztem, mert kanizsa. Tehát nekem ez most a 6. alkalom, hogy futok.
3: A 44. alkalommal megszervezett sporteseményen kicsikkel és nagyokkal együtt közel 1000 vettek részt, ami azt jelenti, hogy ebben az évben nagyobb volt a maraton iránt az érdeklődés, mint tavaly. A legidősebb versenyző egy 87 éves futó volt, míg a legfiatalabb épp, hogy csak megtanult járni. Kúnya Róbert, szervező.
9: A magyar kanizsák számára
7: az a korábbi évek tradíciója is azt mutatja, és a korábbi éveken résztvevő versenyzők száma, hogy a sportnak Magyar Kanizsán hagyománya van, nem 44 éves, mint a mai Magyar Kanizsai maraton és futó- és úszómaraton rajtszáma vagy sorszám mutatja, hanem több mint 100 éves, mert 1882-ben is már rendeztek itt futó- és úszóversenyt.
3: Az egész napon át tartó esemény ideje alatt zene és nagy gasztronómiai kínálat várta a versenyzőket és a kilátogatókat.
1: A pontos idő 12 óra 10 perc.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a brutális hőség, mai szinte megszakítások nélkül napsütésre számíthatunk, a hőmérséklet csúcsértéke elérheti a 36 fokot. Hétfőn sem változik az időjárásunk, marad az erős napsütés és kánikula.
9: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
10: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
11: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
12: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
13: Bomax.
14: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
11: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
14: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
11: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112. www.nordent.rs.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: programajánló.
1: Szent István nap és új kenyér ünnep Magyar Kanizsán. Augusztus 16-án ismét megtelik élettel a város főtere. Koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, kiállítás, vidámpark és gazdag gasztronómiai kínálat vár mindenkit. Fellép a Panna Bál zenekar és Király Linda. Az ünnepi kenyérszegés este 7:30 kezdődik, amelyet Dániel Fi fantasztikus koncertje követ. A rendezvényt idén is tűzijáték zárja. Ünnepeljük együtt államalapító Szent István királyunkat és az új kenyeret augusztus 16-án Magyar Kanizsán.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor...
6: Ma hozzák a 7 napot!
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

0: Reklám.
1: A Grand és a DTL megjutalmazza Önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: 13 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. Rekordokat döntő hőhullám sújtja Európát, több országban 40 Celsius fok fölé emelkedett a hőmérséklet, miközben az aszály, az erdőtüzek és a vízhiány egyre komolyabb terhet jelentenek. Ausztriában történelmi melegrekord született, 41,2 fokot mértek, ami az országban valaha regisztrált legmagasabb hőmérséklet. A hőség Olaszországban is komoly egészségügyi kockázatot jelent, valamennyi nagyvárosban a legmagasabb szintű hőségriasztást rendelték el. Németországban az apadó folyók, köztük a Rajna alacsony vízszintje veszélyezteti a hajózást és az ipar ellátási láncokat. Magyarországon az aszály és a Duna rendkívül alacsony vízállása az energiatermelést is súlyosan érinti. A paksi atomerőmű termelését jelentősen vissza kellett fogni, ezért a kormány a lakosságot és a nagyobb ipari fogyasztókat is takarékosságra kérte. Budapest éjszakai minimum hőmérséklete is rekordot döntött, a fővárosban 28 fok alá sem csökkent a hőmérséklet. Szerbiában pedig több helyen erdőtüzek pusztítanak, miközben a hőmérséklet megközelíti a 40 fokot. Dr. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli Magyarország köztársasági elnökének a Tisza frakció. A döntést titkos szavazással hozták meg. Dr. Baka András több évtizedes jogászi és bírói tapasztalattal rendelkezik. 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt, 2009-ben pedig a legfelsőbb bíróság elnökévé választották. Magyar Péter miniszterelnök Facebook posztjában azt írta, Dr. Baka András egész pályafutása során kiállt a jogállam és a bírói függetlenség mellett. A pártvezetés 10 jelölttel tárgyalt, közülük 3-at terjesztett a frakció elé, amely végül Baka mellett döntött. A Magyar Országgyűlés augusztus 11-én szavaz az államfő személyéről. Szeptember közepén vagy második felében nyílhat meg az a dróngyár Szerbiában, amelyet izraeli partnerekkel együttműködve hoznak létre, jelentette be Alekszandar Vučić. A szerb köztársasági elnök, a Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel közösen tartott belgrádi sajtótájékoztatón közölte. A tervek szerint szeptember 15-e vagy 20-a körül nyitják meg az üzemet. Mint mondta, Ukrajna jelentős tapasztalatokkal rendelkezik ezen a területen, és saját dróngyárai vannak, de ezt a gyárat nem az ukránokkal, hanem az izraeliekkel közösen nyitják meg. Megkezdődött az MNT hivatalos nyelv és írás használati stratégiájának közvitája. A dokumentum 2029-ig lesz érvényben. Célja, hogy tovább erősítse a magyar nyelv használatának lehetőségeit. Fremond Árpád, a tanács elnöke Facebook bejegyzésében azt írta, fontosnak tartja, hogy a dokumentum ne csak szakmai anyag legyen, hanem a vajdasági magyar közösség tapasztalataira és igényeire is épüljön, hiszen anyanyelvünk, identitásunk egyik legfőbb meghatározója, írja. A közvita szeptember 7-éig tart, az észrevételeket az office@mnt.org.rs címre lehet elküldeni. Személyes vita is lesz, melynek időpontját a későbbiekben közlik. A dokumentumot az MNT honlapján olvashatják. 10 millió dinár támogatásban részesült Szabadka, Topolya és Magyarkanizsa egy-egy fejlesztési projektje. Az újabb pályázati eredményekről Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke számolt be közösségi oldalán. Mint írta, a tartományi regionális fejlesztési régió közi együttműködési és helyi önkormányzati titkárság közzétette az Európai Unió által finanszírozott projektek önrészének társfinanszírozására kiírt pályázat eredményeit. Szabadkán a városháza tetőszerkezetének felújítása kerül előtérbe. Apa János stadion és az Uszoda melletti városi park revitalizációját segíti a támogatás, Magyar Kanizsán pedig a határmenti katasztrófa védelmi együttműködést fejlesztik tűzoltóautók és tűzoltó felszerelések beszerzésére, valamint a horgosi tűzoltó otthon felújítására is lehetőség nyílik.
0: Időjárás.
6: Folytatódik a brutális hőség, mai szinte megszakítások nélküli napsütésre számíthatunk, a hőmérséklet csúcsértéke elérheti a 36 fokot. Hétfőn sem változik az időjárásunk, marad az erős napsütés és kánikula.
4: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Reklám.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385. 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
4: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
6: 14 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. Napok óta rendkívül nehéz körülmények között küzdenek a tűzoltók a deliblati homokpusztán pusztító erdő és bozót tűzzel, közölte Ivica Dačić, szerb belügyminiszter. A lángok megfékezésében a belügy helikopteres egysége is folyamatosan részt vesz. Dačić az Instagramon arról írt, hogy a lánglovagok napok óta megfeszített munkát végeznek. Fáradtak, igen, de nem állnak meg, mert a munka nem szünetel, amíg tűz van, fogalmazott a tárcavezető. Szeptember közepén vagy második felében nyílhat meg az a dróngyár Szerbiában, amelyet izraeli partnerekkel együttműködve hoznak létre, jelentette be Alekszandar Vučić. A szerb köztársasági elnök a Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel közösen tartott belgrádi sajtótájékoztatón közölte, hogy a tervek szerint szeptember 15-e vagy 20-a körül nyitják meg az üzemet. Mint mondta, Ukrajna jelentős tapasztalatokkal rendelkezik a területen, és saját dróngyárai vannak, de ezt a gyárat nem az ukránokkal, hanem az izraeliekkel közösen nyitják meg. Megkezdődött az MNT hivatalos nyelv- és íráshasználati stratégiájának közvitája. A dokumentum 2029-ig lesz érvényben. Célja, hogy tovább erősítse a magyar nyelv használatának lehetőségeit. Fremond Árpád, a tanács elnöke Facebook bejegyzésében azt írta, fontosnak tartja, hogy a dokumentum ne csak szakmai anyag legyen, hanem a vajdasági magyar közösség tapasztalataira és igényeire épüljön, hiszen anyanyelvünk identitásunk egyik legfőbb meghatározója, írta. A közvita szeptember 7-éig tart, az észrevételeket az office@mnt.org.rs címre lehet elküldeni. Személyes vita is lesz, melynek időpontját későbbiekben közlik, a dokumentumot az MNT honlapján olvashatják. 10 millió dinár támogatásban részesült Szabadka, Topolya és Magyar Kanizsa egy-egy fejlesztési projektje. Az újabb pályázati eredményekről Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke számolt be közösségi oldalán. Szabadkán a Városháza tetőszerkezetének felújítása kerül előtérbe, Topolyán a stadion és az uszoda melletti városi park revitalizációját segíti a támogatás. Magyar Kanizsán pedig a határmenti katasztrófavédelmi együttműködést fejlesztik, tűzoltóautók és tűzoltófelszerelések beszerzésére, valamint a horgosi tűzoltó otthon felújítására is lehetőség nyílik. A 116. Duzsiancát, a bunyavác horvátok egyik legjelentősebb hagyományőrző ünnepét tartották Szabadkán. A több mint egy évszázados múltra visszatekintő rendezvény az aratás befejezésének és az új kenyérnek állít emléket, miközben fontos szerepet tölt be a bunyavác horvát közösség identitásának megőrzésében. A többnapos programsorozat csütörtökön kezdődött, a központi ünnepségre ma került sor a város főterén, ahol átadták az új kenyeret.
0: Sport.
8: Mintegy ezer versenyzővel tartották meg Magyar Kanizsán a 41. futó és úszó maratont. A szombati egésznapos programot a Bros Gym Sportegyesület és Magyar Kanizsa önkormányzata közösen szervezte. A sportolók Szerbia mellett többek között Magyarországról, Németországból és Litvániából érkeztek. A versenyzők ebben az évben is több kategória közül választhattak, de a legközkedveltebbnek a 3000 méteres úszás és 10 kilométeres futás bizonyult.
0: Időjárás.
8: Folytatódik a brutális hőség, ma is szinte megszakítások nélküli napsütésre számíthatunk, a hőmérséklet csúcsértéke 36 fok. Hétfőn sem változik az időjárás, marad az erős napsütés és kánikula.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
6: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
9: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
10: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
11: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
12: Bomax.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka 024-555-001
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs
4: Panorádió, a te hangod.
5: Éjjel, nappal, 91,5.

0: Reklám. Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Becker Róbert. Rekordokat döntő hőhullám sújtja Európát, több országban 40 Celsius fok fölé emelkedett a hőmérséklet, miközben az aszály erdőtüzek és a vízhiány egyre komolyabb terhet jelentenek. Ausztriában történelmi melegrekord született, 41,2 fokot mértek, ami az országban valaha regisztrált legmagasabb hőmérséklet. A hőség Olaszországban is komoly egészségügyi kockázatot jelent, valamennyi nagyvárosban a legmagasabb szintű hőségriasztást rendelték el. Németországban az apadó folyó köztük a Rajna alacsony vízszintjel veszélyezteti a hajózást és az ipari ellátási láncokat. Magyarországon az aszály és a Duna rendkívül alacsony vizállása az energiatermelést érinti súlyosan. A paksi atomerőmű termelését jelentősen vissza kellett fogni, ezért a kormány a lakosságot és nagyobb ipari fogyasztókat is takarékosságra kérte. Budapest éjszakai minimum hőmérséklete is rekordot döntött, a fővárosban 28 fok alá sem csökkent a hőmérséklet. Szerbiában több helyen erdőtüzek pusztítanak, miközben a hőmérséklet néha megközelíti a 40 fokot. Napok óta rendkívül nehéz körülmények között küzdenek a tűzoltók a deliblati homokpusztán pusztító erdő és bozott tűzzel, közölte Ivica Dačić, szerb belügyminiszter. A lángok megfékezésében a belügy helikopteres egysége is folyamatosan részt vesz. Dačić az Instagramon arról írt, hogy a lánglovagok napok óta megfeszített munkát végeznek, fáradtak, igen, de nem állnak meg, mert a munka nem szünetel, amíg tűz van, fogalmazott a tárcavezető. Dr. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli Magyarország köztársasági elnökének a Tisza frakció. A döntést titkos szavazással hozták meg. Dr. Baka András több évtizedes jogászi és bírói tapasztalattal rendelkezik. 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt, 2009-ben pedig a legfelsőbb bíróság elnökévé választották. Magyar Péter miniszterelnök Facebook posztjában azt írja, Dr. Baka András egész pályafutása során kiállt a jogállam és a bírói függetlenség mellett. A pártvezetés 10 jelölttel tárgyalt, közülük 3-at terjesztett a frakció elé, amely végül Baka mellett döntött. A Magyar Országgyűlés augusztus 11-én szavaz az államfő személyéről. A 116. Duzsi Ancát, a bunyavác horvátok egyik legjelentősebb hagyományőrző ünnepét tartották Szabadkán. A több mint egy évszázados múltra visszatekintő rendezvény az aratás befejezésének és az új kenyérnek állít emléket, miközben fontos szerepet tölt be a bunyavác horvát közösség identitásának megőrzésében. A többnapos programsorozat csütörtökön kezdődött, a központi ünnepségre ma került sor a város főterén, ahol átadták az új kenyeret.
5: Sport.
6: Mintegy 1000 versenyzővel tartották meg Magyar Kanizsán a 44. futó és úszó maratont. A szombati egésznapos programot a Bros Gym Sport Egyesület és a Magyar Kanizsa önkormányzata közösen szervezte meg. A sportolók Szerbia mellett többek között Magyarországról, Németországból és Litvániából érkeztek. A versenyzők ebben az évben is több kategória közül választhattak, de a legközkedveltebbnek a 3000 méteres úszás és 10 kilométeres futás bizonyult.
5: Időjárás.
6: Folytatódik az embert nem kímélő hőség, ma is szinte megszakítások nélkül napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet csúcsértéke 36 fok, hétfőn sem változik az időjárás, erős napsütés lesz és kánikula.
3: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.
0: Pörög ránk. Pannon Rádió, éjjel-nappal.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
5: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
4: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz székesegyházban 17 órától.
5: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
4: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
5: 21 órától népünnepély.
4: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
6: Média támogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: 16 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Híradó.
9: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert a híradó témáiból. Egyre nagyobb gondot okoz a szárazság Szerbiában. Magyarországon is több helyen kell a lángokkal megküzdeniük a tűzoltóknak, és megkezdődött az MNT hivatalos nyelv és írás használati stratégiájának közvitája. Következnek a részletek. Egyre nagyobb gondot okoz a szárazság Szerbiában. Az aszály miatt sorra csökken a folyók vízszintje, visszaesik a vízerőművek teljesítménye, miközben az ország egyre nagyobb mértékben kénytelen széntüzelésű erőművekre és az importra támaszkodni. Rózsa Krisztina beszámolója.
10: Szerbiában több helyen erdőtüzekkel küzdenek a tűzoltók. A legsúlyosabb helyzet a Deliblati homokpusztán. A szárazság az energiaellátást és a folyami közlekedést is nehezíti. A Deliblati homokpusztán egész éjszaka folyt az oltás, a lángok mintegy 1500 hektárnyi területet érintettek, és a közeli Sumarak települést is veszélyeztették, de sikerült a lángokat távol tartani a lakóházaktól. Több mint 100 tűzoltó vesz részt a munkálatokban, a levegőből pedig 4 helikopter segíti az oltást. A tűzoltók dolgát elsősorban az erős, változó irányú szél nehezíti, amely újra és újra fellobbantja a lángokat. A szárazság ugyanakkor az ország energiaellátására is egyre nagyobb nyomást helyez. A folyók alacsony vízállása miatt a szerb vízerőművek termelése jelentősen visszaesett, miközben a rendkívüli hőség miatt rekordközeli terhelés nehezedik az elektromos hálózatra. A légkondicionálók tömeges használata miatt a villamos energiafogyasztás már a téli szintet is eléri. A kieső vízenergia miatt Szerbiának nagyobb mértékben kell támaszkodnia a barna szénnel működő hőerőművekre és az importra. A hőerőművekre való nagyobb támaszkodás azonban hosszú távon komoly kihívást jelent. A Kolubara és a Kostolac medencék széntartalékai a jelenlegi becslések szerint még körülbelül 20-30 évre elegendők. A folyók alacsony vízállása miatt egyre több helyen korlátozzák vagy állítják le a hajózást. A kisebb merülésű hajók ugyan tovább tudnak közlekedni, de jóval kevesebb árut szállíthatnak, ami lassítja a folyami kereskedelmet és növeli a fuvarozás költségeit. A probléma különösen fontos Szerbia számára, amelynek egyik legfontosabb kereskedelmi útvonala a Duna. Ha a vízellás tartósan alacsony marad, a folyón érkező áruk egy részét más szállítási útvonalakon kell pótolni. A vízhiány az üzemanyag ellátást is nehezíti. Szerbia a Dunán jelentős mennyiségű finomított kőolajterméket szállít, ám az alacsony vízellás miatt a hajók csak kisebb rakománnyal tudnak közlekedni. Az ország üzemanyag tartalékai egyelőre védelmet jelentenek az ellátási zavarokkal szemben. A tartós aszály azonban drágábbá teheti a szállítást, és növelheti az importfüggőséget.
9: Bár a Dunán az elmúlt napokban némi emelkedés kezdődött, a vízállás továbbra is rendkívül alacsony Magyarországon. Közben ott is országszerte egyre több helyen kell a lángokkal megküzdeniük a tűzoltóknak. Szabó Regina összefoglalója.
0: Továbbra is rendkívül alacsony a folyók vízállása Magyarországon, bár a Dunán az elmúlt napokban már megindult némi emelkedés. Paksnál a mínusz 128 cm-t mértek, miközben július végén már a korábbi rekordot is meghaladta az apadás. Akkor mínusz 123 cm-re csökkent a folyó. A 2018-ban mért korábbi negatív rekord pedig mínusz 97 cm volt. Budapesten ma 29 cm-t mutatott a vízmérce. A Tiszán is hasonlóan alacsony a vízállás. Szolnoknál ma mínusz 305 cm-t mértek. A következő napokban ugyan némi emelkedés várható egyes szakaszokon, de a vízügyi előrejelzések szerint továbbra is alacsony vízszintekkel kell számolni. A tartós szárazság azonban nem csak a folyók vízszintjén látszik. A kiszáradt növényzet miatt a szabadtéri tüzek veszélye is jelentősen megnőtt. Több ezer szabadtéri tűzhöz riasztották idén a tűzoltókat országszerte. Magyarországon mostanáig 9775 ilyen esetet regisztráltak. Összesen csaknem 97 millió négyzetméternyi terület égett le. A szárazság és a hőség Érd külterületén is komoly feladat elé állította a tűzoltókat. A július 28-án fellobbant lángok zöld hulladékra, csaknem 3000 négyzetméternyi komposztra és 3500 négyzetméternyi tarlóra is átterjedtek. A tűz megfékezésén 180 órán keresztül dolgoztak a tűzoltók. Az oltásban egyszerre mintegy 50 tűzoltó és 16 jármű vett részt. A munkálatok végül augusztus 5-én a hajnali órákban fejeződtek be. A csapadékmentes, száraz és forró időjárás kedvez a lángok terjedésének. A szabadtéri tüzek többsége azonban emberi mulasztás vagy gondatlanság miatt alakul ki. Magyarországon másfél hónapja tűzgyújtási tilalom van érvényben.
9: Megkezdődött a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos nyelv- és íráshasználati stratégiájának közvitája. A dokumentum 2029-ig lesz érvényben. Célja, hogy tovább erősítse a magyar nyelv használatának lehetőségeit. Fremond Árpád, az MNT elnöke Facebook bejegyzésében azt írta, fontosnak tartja, hogy a dokumentum ne csak egy szakmai anyag legyen, hanem a vajdasági magyar közösség tapasztalataira és igényeire is épüljön, hiszen anyanyelvünk, identitásunk egyik legfőbb meghatározója, írta. A közvita szeptember 7-éig tart, az észrevételeket az office@mnt.org.rs címre lehet elküldeni. Személyes vitát is terveznek majd, melynek időpontját a későbbiekben közlik. A dokumentumot a Magyar Nemzeti Tanács honlapján olvashatják. Szombati nappal véget ért az idei Malom Fesztivál. A hajrában is külföldi, magyarországi és vajdasági előadók váltották egymást a színpadon. A népi hangzásvilágtól egészen az elektronikus zene különböző ötvözetéig számos műfaj helyet kapott a programban. Halász Zoltán riportja.
11: A fesztivál minden évben sok fiatalt vonz. Berényi Bálint még csak 10 éves, de ez már a harmadik idénye a Malom Fesztiválon.
12: A harmadik Malom Fesztiválom, és azért szeretek ide járni, mert itt közös. Sem vannak a barátok, meg minden, és azért szeretek ide járni.
11: A fesztivál az elmúlt években ugyan kinőtte magát, hiszen a hétvége folyamán több ezren látogatják a helyszínt. Varga Nikolett szerint ez a rendezvény mégis megtartotta a családias program kínálatát.
13: A kezdetekkor tényleg nagyon családias volt, de azért ez a családi része valamilyen szinten mindig is megmaradt, tehát olyat nem csináltak még tudtam a egyik évben, hogy gyereksarok vagy gyerekprogramok nappali családi programok nincsenek.
11: Kávai Konrád egy igazi veterán, aki már kezdetek óta visszajár a fesztiválra. Elmondta, hogy a rendezvény évről évre sokat fejlődik, viszont még mindig képes ugyanazt az autentikus élményt nyújtani, mint amit az első alkalommal.
14: Ahogy a szemléltető ábra is mutatja, ez már a 8. Malom Fesztiválom. Hát megmondom őszintén, rengeteget változott. Az elején még nagyon kis családias volt, most meg már egészen kinőtte magát az utóbbi években nagy fesztiválra, de most ez a családias hangulat ismét visszajött, úgyhogy nem merem azt mondani, hogy ugyanolyan volt, mert én is öregettem nyilván, de nagyon hasonló, mint az első fesztiválom.
11: A fesztiválon minden évben felbukkan egy-egy külföldi fellépő is. Ezúttal Dubamix érkezett Franciaországból Vajdaságba, hogy táncra perdítse a fesztiválozókat. A lemezlovas egyébként főállásban zenetanár.
15: It's a really honor to...
11: Tényleg megtiszteltetés itt lenni. Már 3-4 napja itt vagyunk Szerbiában, és egyszerűen imádjuk. Ezelőtt Újvidéken voltunk, most pedig itt a Malom Fesztiválon. Ez igazán hatalmas és nagyszerű.
15: Lovely.
11: Az este egyik legjobban várt fellépője, a repetítor sajnos egészségügyi problémák miatt nem tudott színpadra lépni. A hiányát a hajnalig tartó etno-techno és tábortűz kárpótolta. A lüktető ritmusok bejárták a fesztivál minden szegletét. A tábortűz körül pedig tüzes rudakkal táncoló fellépők fokozták tovább az éjszaka hangulatát, így a fesztivál hajnalig sem hagyta pihenni a közönséget.
9: A pontos idő 16 óra 8 perc.
3: Időjárás.
9: Folytatódik a brutális hőség, mai szinte megszakítások nélküli napsütésre számíthatunk, a hőmérséklet csúcsértéke elérheti a 36 fokot. Hétfőn sem változik az időjárásunk, marad az erős napsütés és kánikula.
16: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: Reklám.
17: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
18: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
17: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
18: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
17: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
19: A Grand és a DTL megjutalmazza önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.

0: napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.
1: After all you put me through, you think I despise you. But in the end, I wanna thank you, 'cause you made me that much stronger.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok is, minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
1: Égség gyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
0: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: eBay.
1: Reklám.
2: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112 www.nordent.rs.
5: Panorádió. Neked szól.

91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Yeah.

0: Reklám.
1: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
3: A te zenéid.
2: A te rádiód.

0: Reklám.
1: Éjséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
2: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
1: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz Székesegyházban 17 órától.
2: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvásáros sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
1: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
2: 21 órától népünnepély.
1: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
3: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 19 óra van. A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Reklám.
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
2: Bomax.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Egyre nagyobb gondot okoz a szárazság Szerbiában. Az aszály miatt sorra csökken a folyók vízszintje, visszaesik a vízerőművek teljesítménye, miközben az ország egyre nagyobb mértékben kénytelen a széntüzelésű erőművekre és az importra támaszkodni. Szerbiában több helyen erdőtüzekkel küzdenek a tűzoltók. A legsúlyosabb a helyzet a Deliblati homokpusztán, ahol mintegy 1500 hektár erdő és aljnövényzet éget le. A szárazság ugyanakkor az ország energiaellátására is egyre nagyobb nyomást helyez. A folyók alacsony vízállása miatt a szerb vízerőművek termelése jelentősen visszaesett, miközben a rendkívüli hőség miatt rekordközeli terhelés nehezedik az elektromos hálózatra. A kieső vízenergia miatt Szerbiának nagyobb mértékben kell támaszkodni a barna szénnel működő hőerőművekre és az importra. Az augusztus 16-áig szóló előrejelzés szerint túlnyomóan napos idő várható Szerbiában, a jövő hét elején pedig nagyon meleg lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet a legtöbb helyen 34 és 38 fok között alakul. Ezt követően szerdától péntekig lehűlés várható, a hőmérséklet akkor 30 és 34 fok között alakul. A jövő hétvégén ismét emelkedik a maximum hőmérséklet, és 35 fok körüli, vagy azt meghaladó értékek várhatók. Rövid ideig tartó eső vagy zápor kialakulásának nagyon csekély az esélye, csak elszórtan fordulhat elő. Magyar napot tartottak az észak-macedóniai Krusevóban. Az 1956-os forradalom leverése után a településen 550 magyarországi menekültet fogadtak be. Ennek őrzi emlékét a város központjában található emléktábla. A macedóniai magyarok teleház szervezete és vendégeik már 10. alkalommal koszorúzzák meg ezt az emléktáblát. Emellett egy gazdag műsorral is kedveskednek a helyieknek. Az eseményre helyi, vajdasági és magyarországi vendégek is érkeztek.
3: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

vissza a 80-as évekbe. Vissza a 80-as évekbe. Gyermekkorod legnagyobb slágerei.

neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

0: Régen minden jobb volt.
1: Vissza a 80-as évekbe! Vasárnap esti időutazás a Pannon Rádió.

neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

régen minden jobb volt. Vissza a 80-as évekbe! Vasárnap esti időutazás a Pannon

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith. Régen minden jobb volt. Vissza a 80-as évekbe.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.